Nemnoshiretiro en estavroforos. Nembeniot ave ones beromenos, nembeniot ave beshoi, bismi berumente elios, beminritente bensotiren. Agasos, nembeniot ave bavliberum tomo, nemizikil bufmasitis. Nem nashon seniotis weben Romeos, Maximus nem Domitius, nem behmi epsitum martyros, nechillo intishit, nem begoris webavamum. Sinem Ioannis kemi, bebris viteros. Nem beniot ava Daniel beomenos, nem beniot ava Isus ordus bebris viteros, nem beniot ava bachum fatikononia. Nem Theodoros bef masitis, nem beniot alba shun.